0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 1-je szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A bezenyei római katolikus templom harangját hallották. A község lakóinak mintegy kétharmada vallja magát horvát származásúnak. A látogatónak érdemes egy kis időre megállni a temetőnél, ahol a sírkövek feliratai egy anyaországtól elszakadt kis népcsoport identitás keresését, nyelvéhez való ragaszkodását és sajnálatos asszimilálódását tükrözik. A településen aktív egyesületi és kulturális élet folyik. A falu legrégebbi házában a horvát kultúrához való ragaszkodás jeleként gyűjteményes kiállítás látható. A hagyományápolás szép bizonyítéka a 30 tagú felnőtt Jorgován énekkar, valamint az ifjúsági ének és néptánc együttes. A község nyugati határában emelkedik a 18. század elején épített és a 19. században megnagyobbított templom. Homlokzatán a két világháborúban elesettek neveit feltüntető tábla a település lakóinak etnikai összetételét is tükrözi. A templomot az 1960-70-es években felújították. A mennyezetfreskók, a keresztutat ábrázoló képek restaurálását és a festést Samudai József Lébény Miklósi mester végezte. A kőműves munkálatokat pedig Práger István kőműves mester irányította. Az orgona egy pozsonyi orgonakészítő mester Vincent Musznyi munkája. Jelenleg a templomnak két harangja van, nagy és kis harang. A nagy harang Zeltenhofer Frigyes harangöntő gyárában készült Sopronban 1922-ben. Súlya 407 kiló. A kis harang szétrepett, ezért 1974-ben újra öntött.

töltötték. A munkálatokat idős Gombos Lajos őrbottyányi harangöntő végezte, súlya 41 kiló. A toronyórát Isten segítségével Graf Leitner Lőrinc és családja, valamint Mainz János bécsi lakosok ajándékozták szülőfalujuknak. A templom bejáratának homlokzatán két oldalt Szent Mihály és Szent Flórián embernagyságú szobrai láthatók, melyeket Faragó János soproni kőszobrász restaurátor készített.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

Levon Eskenyán, örmény zenész, 1978-ban született Libanonban. 1996-ban költözött Örményországba, ahol jelenleg is él. 2005-ben diplomázott a Jereváni Komitász Állami Konzervatóriumban, ahol Robert Sugarov professzornál zongoraszakon kapott mesterdiplomát.

Levonás Kenyán zeneszerzést, orgonát és improvizációt is tanult a konzervatóriumban. Az örmény zenei élet egyik legaktívabb alakja, különféle együttesek és művészeti intézmények igazgatója. Levon Eskenyán szólistaként és kamarazenészként egyaránt fellépett a korabaroktól a kortárzenéig terjedő programokkal Európában, Közel-Keleten, Ázsiában és Dél-Amerikában.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Alapítója az Akna Kulturális Társaságnak, amelynek célja tanulmányok szervezése és a ritkán előadott zenei darabok népszerűsítése az ókori korabaroktól a kortár zenéig. 2008-ban az örmény és közelkeleti autentikus hangszereken játszó vezető zenészeket tömörítő Eskenyán megalapította a Gyurdjieff csoportot.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesi Ján Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: generalizată de societatea non-profit de servicii Mediaduna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 31-e péntek van.
2: Narodnostna emisija Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.
1: Dobro jutro, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Srdačno vas pozdravljamo u dvosatnoj emisiji na hrvatskom jeziku. U današnjem programu govorimo o otkrivanju spomen ploče učiteljici Marici Grišnik u Kukinju, 33. Peruškom taboru Hrvatske katoličke mladeži te aktualnim projektima Europske grupacije za teritorijalnu suradnju regija Mura. Donosimo i vijesti o tamburaškom kampu sastava Stoboš, najave kolovoški festivala u Hrvatskoj s izvođačima iz Mađarske te pregled predstojećih događanja u hrvatskim naseljima. Današnje sadržaje pripremili su Bernadeta Blažetin i Tomo

proizvelo neprofitno dioničko društvo za medijske usluge Duna 2026. godine. Emisiju možete ponovno poslušati na mrežnoj stranici medioklik.hu. Kisi tette a Duna Media szolgáltató non-profit ZRT 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a medioklik.hu oldalon.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most pénteki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a beás és az ukrán félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Szerintem a zeneszerzőket nagyon foglalkoztatta a halhatatlanság. Én is ezért tevékenykedem, hogy majd 100 év múlva tanuljanak tőlem a műveimből. Mondja Olá Patrik junior primadíjas zeneszerző, a Zeneakadémia tanára. Az ő szerzeménye a világon egyedülálló lovári mise is. A fiatal alkotó több nemzetközi díjat is magáénak tudhat. Jelenleg a Zeneakadémián a zeneszerző

0: Amit hoztam már, az a Sostakovics F-dur zongora verseny második tétel. Ki is nyomtattam, sőt össze is ragasztottam neked a kottát.
1: Köszönöm szépen.
0: Úgyhogy, hát nézzük át. Blattolni fogunk, szóval kicsit lassabban akár mehet.

0: 2022. májusában, azaz tavaly végeztem a Zeneakadémia zeneszerzés szakán, és már azonnal felvettek doktori szakra, és ugyanebben az évben fel is kértek, hogy tanszéki demonstrátorként óraadó legyek a zeneszerzés szakon. Így zeneszerzés tárgyat oktatok, és partitúra olvasás és transponálás órát. Igen, ott a 29-es ciffernél. Uh-huh. Ott az egy oktával lejjebb van. Alul a basszus.
1: Jó. Én egy évet jártam a Patrikhoz most partitúra és transponálás órára. Patrik egy nagyon-nagyon kedves ember.
2: Mondja Nagy Dorottya Tímea.
1: Mindig nagyon jó hangulatban teltek vele az órák, és így feltöltődve jöttem el tőle. Szoktunk óra végén beszélgetni így a szakmáról egyébként is, tehát hogy nem csak a transponálásról, hanem így mindenről. Szóval ő egy nagyon nyitott ember, és nagyon szeretek vele beszélgetni.
3: Fontos ezen a pályán, hogy legyenek inspiráló emberek, tanárok, példaképek?
1: Igen, nagyon-nagyon fontos. Szerintem egy alkotó művésznek nagyon érzékeny azért valahol a lelke, és fontos az asszertivitás, fontos, hogy meglegyen magunkban az, hogy én igenis tisztában vagyok azzal, hogy én mit képviselek, mit hordozok az úton magammal. Viszont szerintem fontos a pozitív visszajelzés, mert ezek nélkül nem tudunk építkezni és tovább haladni az úton.
3: Patriktól kaptál ilyen
1: igen,
3: pozitív visszajelzéseket?
1: Persze. Például amikor valamit jól lejátszok, akkor mindig annyira kedvesen mondja, hogy na, ez tök jó volt, úgyhogy igen.

0: Patrikkal én 2 évig foglalkoztam, MA zeneszerzés szakirányom voltam a főtártanára. Ebben a 2 évben azt gondolom, hogy kirajzolódott 2 nagyon világos irány, ami őt érdekli a zenében. Az egyik, ami kuriózumnak számít, azt gondolom, hogy az európai autentikus cigányzenét hogy lehet integrálni az európai műzenébe.
1: Mondja Bella Máté zeneszerző.
0: Ugye ennek vannak különböző előzményei, gondoljuk csak Bartók Bélára vagy Kodály Zoltára, akik ugye a magyar népzenét integrálták a műzenébe, óriási sikerrel. Úgyhogy ez egy olyan út, ami azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, és a doktori iskolában pedig a kutatási iránya Georg Friedrich Haasznak egy nagyszabású, nagyzenekari kompozíciója, ahol a mikrointervallumok, a spektralizmus, a hangszínképek érdeklik, ami ma egy nagyon innovatív és progresszív zenei irányvonal Európában. Patrik ebben is nagyon elmélyedt. Tehát ez a 2 fő irányvonal, ami az ő zenei érdeklődésében a fókuszában áll.
2: Szóval szokásos zeneszerzés óra és Bach korál harmonizálás.
3: Milyen hangnemben vagyunk először is?
2: Ámol, nagyon jó.
3: Eleje, vége, ámol.
2: Partitúrákat nézünk, és nem könnyű, nagyon gondolkodni kell közben, meg azért a kulcsokat nagyon meg kell tanulni, abból is van pár, és rengeteg transponáló hangszer van.
4: Tehát ilyenkor ugye a zenének az elméleti részéről beszélünk.
2: Igen, beszélünk arról, hogy például egy klarinétot hány hanggal feljebb kell olvasni, vagy lejjebb, vagy hát a rezesek azok általában ott mindig van valami probléma az olvasás közben. És hát az is nagyon nagy nehézség, hogy 2 kézzel hogy tudunk egy teljes zenekart megszólaltatni. Vagy akár egy vonós négyest, ami talán még nehezebb, mert ott mindig lehet úgy csinálni a dolgokat, vagy alkotni a dolgokat, hogy mind a 4 szólam megszólaljon, és arra mindig figyelni kell, vezetni a szólamokat, a dallamot. A doktori kutatásom

0: Címe az Georg Friedrich Haas, Hyperion című művének elemző értelmezése. Én itt nem állok meg, hogy csak a hangokat és a formát elemzem, hanem azt is szeretném kutatni, hogy ezeknek az auditív és a vizuális hatások együttléte hogyan hat az emberi agyra. Ezen kívül a pszichoakusztika területén is szeretnék kutatásokat végezni. Ilyen akusztikai összefüggéseket kerestem. Például, mint a zenei transz, hogy lehet elérni a zenei transz állapotot, vagy...
1: Hát, hogy el lehet érni?
0: El lehet érni, igen.
1: És hogyan?
0: Azt titok. A zenéimben ezt megfogalmazom, hogy hogyan lehet elérni.

0: adhat valami pluszt Patrik zenei életében az, hogy vannak cigány gyökerei?
1: Én azt gondolom, hogy ez a Kárpát-medencében ez mindig egy óriási érték volt, hogy különböző népek találkozása, és ez a találkozás ez mindig egy nagyon izgalmas pont, és ebből mindig az itteni térség lakói erőt merítenek, és ez, hogy sokfélék vagyunk, ez egy erény, és egy nagyon fontos érték, amiből azt gondolom, hogy a zenei tradíciónk javára válik.

Életem legnagyobb kihívása volt a lovári nyelvű misén megírása, melynek Ledevleszke címet adtam, annyit jelent az Istennek. Ez volt a zenetörténet legelső lovári nyelvű miséje, melyet itt mutattak be a budapesti Szent István Bazilikában 2021. szeptember 1-én. Fontosnak tartottam, hogy minél több európai cigányzenét egyesítsek ebben a műben, így helyet kapott a balkán, a magyar, egy kicsit a francia és az orosz cigányzene is. És ezzel együtt hirdettem azt, hogy mindannyian összetartozunk, és nemzettől, származástól függetlenül Isten fiai vagyunk.

0: Ez igen, Patrik. Látom, már jó volt neki.
1: Ciao. Minden oké, és yes.
2: Patrik, a Zeneakadémia után most elhoztál minket ebbe a kis sportklub, jól mondom?
0: Így van, ez egy kickbox egyesület, 2016 óta vagyunk itt a 8. kerületbe.
3: Mondja Buják Tamás edző.
0: És kb. Abban az időszakban is alakult meg a Zényi Kickbox Miklós Akadémia.
2: Soha nem foglalkoztál így sporttal a zene mellett?
1: Nem. Hát a középiskolában a tesi órák, a heti 5 tesi.
2: És hogyan tapasztalod, hogy egy-egy ilyen edzés után a komponálás is jobban megy?
1: Nagyon jó erre az egy órára kikapcsolni a zenét az agyamba. Nagyon sokat segít, aztán utána újult erővel lehet kezdeni a komponálást.
2: Hogy halad a Patrik?
0: Jó, most már egyre jobban kezdi befogadni a dolgokat, úgyhogy szépen fokozatosan haladunk, egy fölfelő ívelő vonalat próbálunk meghúzni, szépen fokozatosan hozzászoktatni, terheléshez, technikát elmélyíteni.
2: Kiknek ajánlod ezt a sportot?
0: Mindenkinek, aki szeretné kipróbálni. Elég csak páros gyakorlatozni, zsákolni, a technikát magát megtanulni, az erősítés részét, meg ugye a bemelegítést, a mobilizálást.
1: Meg azért sokszor szoktuk azt, hogy mondjuk amikor zsákolunk, akkor annak is van egy ritmusa, szóval a zsák az egy ütőhangszer, innen nézve. Itt is vannak azért hangszerek.
2: Tehát bárhova mész, ott a zene.
1: Igen, az mindenhol ott van, az utcán is.

0: sikerült elhelyezkednünk itt a stábautóban. Ugye Salgótarjánba megyünk, ahol te születtél, és ugye ott is nőttél fel.
1: 98-ban születtem Salgótarjánban, és pont ma vagyok 25 éves.
0: Isten éltessen téged sokáig!
1: Köszönöm. Ma lettem negyed évszázados, úgyhogy...
0: Gondolom, hogy ezért megyünk haza, hogy meglátogatod a szüleidet, meg a családodat?
1: Igen, igen, meg a zeneiskolát. Benézünk a zeneiskolába. Ott már úgyis nagyon rég voltam, és hát rengeteg időt töltöttem ott gyerekkoromban. Egészen 7 éves koromtól, amikor elkezdtem hegedülni.
0: Ha jól tudom, azért benned több identitás keveredik.
1: Hát apu részéről roma vagyok, anyu részéről pedig felvidéki zsidó.
0: Ez hatott mondjuk a te zenei kultúrádra?
1: A cigány zene mindenképpen, de egyébként nagyon sokan mondják, hogy a zsidó zene is megjelenik az összes művemben.
0: Ilyenkor azért nagy az öröm, amikor
1: igen,
0: így haza tudsz
1: igen,
0: menni.
1: Igen, igen, nagyon várnak. Újra itt, igen. Visszatértem.
2: Nagyon-nagyon örülök.
3: Rettegen látni.
1: Tanárnőket is.
2: Nem fogod elhinni. Oh. Éppen ezt nézegettük. Ugye ez az első szerzeményed. Mert
1: igen.
2: Ez az első vizsgának a vizsgalapja. 7 éves voltál.
0: Itt kezdted a tanulmányaidat?
1: Igen, és ebben a teremben voltak a szolfézs óráim. Sok mindent tanultam, meg itt készültünk fel a Bartók Konziba a felvételire.
3: Azt vettem észre, hogy hihetetlenül szorgalmas.
4: Mondja Nagy Marianna szolfés zeneelmélet tanár.
3: Igényelte azt, hogy én plusz munkát adjak. Mindig csillogó szemmel és örömmel jött az órára.
0: Tehát akkor lehet azt mondani, hogy ő egy ilyen kíváncsi természet
3: igen,
0: volt,
3: igen.
0: És azért átlagon felül akart teljesíteni.
3: Igen, igen.
2: Minden darabot, minden gyakorlatot, azt először ki kellett elemezni. És akkor utána elkezdődött az, hogy na, akkor milyen hangokra lesz szükségünk.
4: Mondja Bece Lajosné hegedű tanár.
2: Akkor sorba állította a hangokat, és akkor kérdezte például, hogy mi ez ott. Hát életemben 45 évet tanítottam, egyetlen gyerek volt, aki megkérdezte, hogy ez mi.
3: Egyszer észrevettem, hogy nagyon kialvatlan volt, és megkérdeztem, hogy ugyan mit csinált éjszaka. És akkor azt mondta, hogy ő hallott zenét. És akkor, nem tudom, emlékszel-e rá, és akkor mondtam neked, hogy írd le. És akkor utána a következő órán hoztál nekem egy 8 szólamú darabot. És azt hittem, hogy hátas dobok.
1: Igen.
3: És akkor megijedtem, hogy elég leszek-e neked.
2: Volt egy ilyen szülői értekezlet, amikor bizonyos dolgokat megbeszéltünk a szülőkkel, és akkor az apukája nagyon aranyosan megkérdezte, hogy tanár néni, biztos, hogy vasárnap reggel is reggel 6-kor kell hegedülni?
1: Ez lennék én. Mindig túlbonyolítottam a vizsgalap gyártást, nem csak felírkáltam, hogy mit fogok játszani, sőt,
0: oh.
1: Rajzoltam is. A hegedű mix, az volt a címe a darabnak.

0: A saját szerzeményedet hallhattuk.
1: A fesztiválzenekar pályázatára íródott Pest-Buda-Óbuda egyesítésének 150. évfordulójára kiírt versenyre.
0: Te hogyan kezdesz hozzá egy komponálásához?
1: Ez nagyon jó kérdés, mert mindig más, hogy szerintem a zeneszerzők az első 50 évükben így tanulják, hogy hogy kell darabot írni. Tehát én most éppen ott tartok, hogy keresek egy sugallatot, vagy bevonzok egy sugallatot, hát valami felsőbb erő sugallatát, és megvan egy hangszínkép, egy zenei kép a fejemben, mint ahogy gondolom a mérnökök is, ahogy megtervezik az épületet, egyszer így van egy kép, és akkor utána dolgozzák ki, és nekem is van egy zenei kép, hogy mit szeretnék létrehozni, és akkor elkezdem írni. És sokszor, ami...
0: De mégis honnan inspirálódsz?
1: Az életből. Tehát én most éppen ott tartok, hogy nem egyfajta idealizált világot szeretnék megjeleníteni a zenémben, hanem azt, amiben élünk.
0: Melyek azok a komponált darabok, amelyek a kedvenceid?
1: Nagyon kedves számomra a lovári nyelvű mise. Ami még nagyon fontos darab számomra a Meinekwahl című kompozícióm, amivel hiszen 18 éves voltam, amikor megnyertem egy nemzetközi versenyt, és ott az bebizonyította számomra, hogy jól döntöttem, hogy zeneszerzés szakra jöttem. Azt is bebizonyította, hogy 13 éves korom óta nem véletlenül akarok zeneszerző lenni.

0: 2022-ben az a megtiszteltetés ért engem, hogy megkaphattam a Junior Prima díjat. Nagyon fontos számomra ez a díj, ugyanis ez egy nagyon jó visszaigazolás egy fiatal művész számára, hogy jó úton halad, és lehet folytatni azt, amit elkezdett. Szerintem a zeneszerzőket nagyon-nagyon-nagyon foglalkoztatta a halhatatlanság. Én is azért tevékenykedek, hogy majd 100 év múlva tanuljanak rólam, tőlem, a műveimből, a világszemléletemből. Nem akarom magamat Bachhoz hasonlítani, meg Mozarthoz, de ők is fennmaradtak. Több száz éve már elhunytak, de még mindig beszélünk róluk, sőt, az érzelmi világukkal is rengeteget foglalkozunk, a világszemléletükkel is rengeteget foglalkozunk, és nekem is ez a célom.
1: Nagy nap ez a mai, igaz?
2: Különösen nagy nap, és ma van neki a születésnapja. Ma 25 éves.
3: Mondja Havas Tóth Gabriella.
2: Egyszerűen nem is emlékszek szinte csak arra, hogy picike volt, meg hogy most ilyen nagy felnőtt ember.
1: És milyen gyerek volt a Patrik?
2: Mindig tisztelettudó gyerek volt, de elég csibészke. Gondolom azért is tart itt, ahol tart, mert egyszerűen minden érdekelte őt.
1: Emlékszem, hát akkor nem csak a zene?
2: Nem csak a zene, hanem úgy minden, de a zenei téren viszont arra konkrétan emlékszem, hogy a Bece Lajosné tanárnő mondta nekem, hogy Gabika még az utolsó légy piszkot is megkérdezi, hogy mi van a kottán, hogy az micsoda.
1: És a zenei tehetséget, azt mit gondolsz, Patrik, hogy onnan örökölte?
0: Nálatok voltak zenészek?
2: Egyébként volt.
0: Volt?
2: Apukám tangóharmonikázott. Egy ilyen zenekarba volt, amikor fiatal srác volt. Meg én sokáig kórusba jártam.
1: Hát akkor is onnan is.
2: Évekig.
1: A zenei pálya nem egy könnyű pálya, és hát azért oda nagyon kell a szülői háttér.
2: Délután vittem, este hoztam, és ezt napi szinten, sőt volt, hogy hétvégén nagyon sokszor bent volt ő a suliba. Csöngettünk, kulcsot kértünk, és ő bent volt, és akkor őt mindig vinni kellett előadásokra, mert kíváncsi volt, egy fiatal zeneszerzőre meg kellett nézni, vagy egy hangversenyre, mindenhol ott kellett lennünk, mert ő kíváncsi volt, és nekünk menni kellett.
1: El is költöztél otthonról, ugye itt kellett hagyni Salgótarjánt, a szüleidet, hát ezt te hogy élted
2: bizony
1: meg?
2: Hát nagyon nehéz volt elengedni, de úgy gondoltuk, hogy neki ez a pályája, ő ezt akarja vinni, akkor legyen úgy, úgyhogy 15 évesen bedobtuk a mély, vagy 14, bedobtuk a mély vízbe. Fölkerült Pestre.
1: Meg szoktad hallgatni azokat a műveket, amelyeket ő komponál?
2: Igen, nagyon sokszor van egy kedvencem, az Allegro. Nagyon büszkék vagyunk rá.
1: És mit kívánsz neki születésnapi alkalmából?
2: Születésnapjára azt kívánom, hogy hát minden, amit ő eltervez, amit a sikereket tud elérni, és amit ő kiegyensúlyozott boldog tud lenni, azt elérje az életbe.
1: Hát így legyen. Én is ezt kívánom.
2: Nagyon boldog születésnapot kívánok neked.
4: Köszönöm szépen.

0: elhoztál minket az atyai házhoz.
1: Igen, itt nőttem fel ebben a házban. Jobbomra mamám, apukám testvére és bátyám. Itt pedig az ölemben a húgom, Roza.
2: Mi Nógrád szakáliak vagyunk, faluról költöztünk be, de már nagy öreg.
0: Hát azért ez nagy család.
3: Négy fiú, és egyszer lányom van.
4: Mondja Olá Klára.
3: És van 14 anokám. Van 5 dédanokám. Én abban vagyok gazdag az anokaimban.
0: Hogyha Patrikról kellene beszélni, mit tudnátok elmondani? Menjünk sorba, jó?
5: Patrik, az igazatban beszélünk, akkor Patrik nagyon rossz gyerek volt.
4: Mondja ifjabb Olá Zoltán.
5: Ilyen a harmadik, negyedik osztályába kezdett belőni a feje, akkor ma utána nem volt ilyen eleven, és azóta egy ilyen 180 fokos fordulatot vett, és ezen a művészi pályán elindult, amit most már sokan követnek, ahogyan ti is.
0: De ha jól tudom, akkor te meg a sportban jeleskedsz.
5: Én pici gyerekkorom óta a sport, én 5 éves korom óta a foci, mindenféle sport, ami gurul, futni lehet, ugrani, azt én üztem.
2: Én ugyanúgy sportoltam, mint a fiam.
0: Mivel foglalkozom?
2: Mi építőiparban dolgozunk, van cégünk.
0: Az kemény munka.
2: Kemény.
4: Mondja Olá Zoltán.
2: Ráadásul mi sok emberrel dolgozunk.
6: A mi felmenőink muzsikáltak a királyoknak, muzsikáltak báróknak, a földesoraknak, doktorok voltak már, annon is a családban is volt.
4: Mondja Olá József.
6: Egy orvos, ugye, aki sajnos elhalálozott elég korán, de így a mi generációnkban, tehát ugye ebben a rövid, visszanézőleg egy ilyen 20 éves generációban, Patrik az, aki egy hatalmasat fog, remélem, további szíves lesz az, amit elszánt, de úgy gondolom, hogy ezt végig fogja vinni, sőt, még a gondolatomat is túl fogja szárnyalni is, és még azon felül is fog teljesíteni.
0: Büszkék vagytok a Patrikra?
6: Nagyon, nagyon hatalmasan büszkék vagyunk.
2: Ilyen még nem volt Nógrád megyében sem, mint Patrik.
0: Mi az, amit el szoktál mondani a Patriknak, vagy olyan atyai jó tanács, amit mindig elmondasz neki?
2: Patriknak nem kell jó tanács. Ő annyira öntudatos, inkább olyan tanácsot. Neki nem kell, soha nem kellett. Soha, ő magától ment. Sőt, mi mondtuk neki, amikor már neki a zeneiskolához kulcsa volt, itt Salgótarjánból, mert olyan sokáig bent volt gyakorolni.
0: Jó kívánságok! 25 éves ma a Patrik.
6: És ne értesed.
0: Mit kívántok neki?
6: Hajrá! Hajrá, kitartás, bízol Istenben, bízol a apjába, testvéreibe. Mi mindig itt vagyunk neki, ránk mindig számíthat.
5: Célok elérése nagyon fontos. Célok elérése. Abban mi csak ezt tudjuk, hogy segítünk minden erőnkkel. Én ott vagyok vele Pesten, úgyhogy ez, én abban tudok neki segíteni, ők innen Salgótarjánból teljesen támogat az egész család.
2: Én csak annyit kívánok, hogy örökre együtt maradjunk vele.
3: Na, boldog legyen.
2: Ja. Önöknek az életünk. Igaz, Patrik? Yeah.

családomtól kapott szeretet rengeteget segített, hogy azzá váljak, aki vagyok. 20 év múlva szeretnék nyugaton befutott zeneszerző lenni. Addigra ki szeretném fejleszteni kutatások által a zenei transz és az akusztikai korrelációkból adódó összefüggéseket, és ezt beleépíteni a zenémbe, és a cigány zenét szeretném nagyon nagy erőkkel beleépíteni a nyugati magas szintű zenébe. Addigra már szeretnék külföldön is tanítani, szeretnék eljutni Amerikába és a világ minden pontjára.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Füri Tamás.
1: Mai félórás együttlétünk során a 90-es évek horvát popslágereit ismerhetik meg. Természetesen eme ízelítő csak egy csepp a tengerben, viszont olyan meghatározó nevek is feltűnnek a mai zenei listán, akik minden tekintetben új szint hoztak a horvát pop szakmába. Az ismertebb előadók közül kiemelném Oliver Dragojevicet, Severinát és a Novi Fossili együttest, hogy csak néhányat említsek közülük. Kezdődjön hát a mai összeállítás, melynek első előadója a splitti születésű Oliver Dragojevic. Kellemes rádiózást kívánunk!

Horvátország zenei világa a 90-es évek kezdetétől átformálódott. A polgárháború okozta sebek, és a hazafiság kifejező eszközeként számos olyan dal jött létre, amelyek a haza szeretetéről szóltak, és a hit jegyében születtek. Most két olyan előadó jön, akik a 90-es évek közepén az ilyen témájú dalaikkal felforgatták az akkori toplistákat. Következzen a Prljava Kázalista együttes és Marko Perković Thomson.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatása legszebb dallamokból.
1: A rendelkezésre álló idő sajnos kevés volt ahhoz, hogy áttekintsük Horvátország e sikeres zenei korszakának minden gyöngyszemét. Viszont ízelítőt kaphattak abból, hogy milyen sokszínű zenei palettán mozogtak az akkori előadók. Josip Aliszac dalával búcsúzik önöktől a Nemzetiségek zenéje műsor mai szerkesztője Füri Tamás. További kellemes rádiózást!

0: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.